0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holó László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Ügyfélfogadási szünet lesz a Békéscsabai hivatalban július 1-én. Kétnapos városi ünnep várja a csabaiakat július 1. hétvégén. Több rendőri intézkedésre is szükség volt a hétvégén a megyében. Elkészült a Tóth-Komlósi Művölődési Ház energetikai korszerűsítése. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai önkormányzat arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt 2026. július 1-én szerdán zárva tart a polgármesteri hivatal. A közleményben azt írják, hogy a munkaszüneti napot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény paragrafusa, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete is rögzíti. Ennek megfelelően ezen a napon a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, így személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Július 4-én és 5-én ünnepi programokkal várják a békéscsabaiakat a Szent István téren, ahol a város névnapját két napon át ingyenes rendezvénysorozattal ünnepelhetik. A szervezők zenével, gyerekprogramokkal, bűvészműsorokkal, kolbászkóstolóval és közösségi hangulattal készülnek. Szombaton délután hagyományőrző játszótérrel indul a program a Népművészeti Egyesület közreműködésével, de Drumsters Dobshow felvonulása hozza meg a fesztivál hangulatot a Korzó térről. A látogatók, ahogy azt már megszokhatták, Csaba szeretet is kapnak a téren. Este Döge Csaba és Szilágyi Attila gyerekműsora, kolbászkóstoló, Grünwald Norbert bűvész produkciója és a Menthol Hungária Show gondoskodik a szórakozásról. Vasárnap a szélműves zenekar Menet muzsikája indítja a napot az Andrássy úton, majd a fővárosi nagycirkusz interaktív gyermekprogramja várja a családokat a városháza előtt. A téren Szappanos Ádám bűvész is fellép, később pedig a Kolbászklub Egyesület közreműködésével érkezik, a kolbász újra töltve morzsa parti. Az ünnepi hétvégét a Jókai Színház musical show-ja zárja a Csaba Kártya nagy színpadon. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy aki kulacsot szeretne nyerni vagy sört kóstolna, mindenképp vigye magával a Csaba kártyáját. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. A Békéscsabai rendőrkapitányság munkatársai június 26-án elfogtak és előállítottak egy 25 éves pusztaföldvári férfit, akit lopás miatt köröztek. A férfit gyanúsítottként ki is hallgatták. Mezőberény külterületén egy állattartó telepen 27-én késő este két férfi birkát próbált meg ellopni. Tetten érték őket, egyiküket sikerült feltartóztatni. A 24 éves férfi a rendőröknek elmondta, hogy társával korábban is jártak ott, és akkor állatokat is elvittek. A békési rendőrfőkapitányság büntető eljárást indított, a 18 éves társát még keresik. Békéscsabán a Szemere utcában 27-én éjjel egy segédmotorkerékpáros letért az útról, neki ütközött egy villanyoszlopnak, majd az árokba esett. A férfi, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, súlyos sérüléseket szenvedett. A hétvége mindkét napján történt intézkedés ittas járművezetés miatt is. 27-én délelőtt Gyomaendrődön a Madács utcában egy kis teherautó vezetőjénél, másnap reggel pedig Szeghalmon a Széchenyi utcában egy személyautó sofőrénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A rendőrök mindkét férfi vezetői engedélyét elvették és büntető feljelentést tettek ellenük.

0: Lezárult a Tótkomlósi Művelődési Háza átfogó energetikai fejlesztése, amelynek eredményeként korszerűbb, energiahatékonyabb és fenntarthatóbb épület szolgálja a település kulturális életét. A város önkormányzata bejelentette, hogy sikeresen lezárta a TOP Plusz projektet, amely a Széchenyi Terv Plusz program keretében 465,6 millió forint összegű, teljes mértékben vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy az önkormányzati tulajdonú épület energiafelhasználása hatékonyabbá váljon, csökkenjen az üzemeltetés környezeti terhelése, és növekedjen a megújuló energia aránya. A beruházás hozzájárul a széndioxid kibocsátás mérsékléséhez, és hosszú távon gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A projekt során megtörtént az épület homlokzati és födémhőszigetelése, kicserélték a külső nyilászárókat, a régi világítótesteket pedig korszerű ledes fényforrásokra cserélték. Emellett 306,5 kW teljesítményű hőszivattyús VRF rendszert és 60 kW-os napelemes rendszert telepítettek, valamint megújították a szellőző és légkondicionáló berendezéseket. A fejlesztés egyik fontos eredménye, hogy a művelődési ház földszintjén működő könyvtár megújult helyszínen folytathatja tevékenységét. Az intézmény továbbra is jelentős kulturális szerepet tölt be a város életében, és minden korosztály számára biztosítja a tanulás, a művelődés és a közösségi találkozások lehetőségét. A színházterem is ismét használhatóvá vált, így a jövőben városi rendezvények, kulturális programok és az oktatási intézmények eseményei is helyet kaphatnak a megújult térben. Az önkormányzat kiemelte, hogy fontos feladatának tekinti a korszerű és fenntartható kulturális helyszínek biztosítását, és a beruházás révén a település egy olyan közösségi térrel gazdagodott, amely hosszú távon szolgálja a lakosság igényeit. Július 4-től hosszabb nyitvatartással fogadja a látogatókat az Árpád gyógy- és strandfürdő. A nyári időszakban péntekenként és szombatonként egészen este 21 óráig lehet strandolni. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek a nappali hőség után kellemesebb esti időben kapcsolódhassanak ki, és akár a naplementét is élvezhessék a medencék mellett. A hosszabb nyitvatartás azok számára is új lehetőséget kínál, akik munkájuk vagy más elfoglaltságuk miatt csak később tudnak a fürdőbe érkezni. Az üzemeltetők arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki a nyári esték hangulatát, és töltsenek el több időt a fürdőben a meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya tanévzáró szakmai programot szervezett a megye iskola őrei számára. Az értekezletet dr. Kis Péter rendőrezredes, a Vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese nyitotta meg, aki értékelte az elmúlt tanév tapasztalatait, és hangsúlyozta, hogy az iskola őrök lelkiismeretes, eredményes munkája nagyban hozzájárult az intézmények biztonságához. Meghívott vendégként Malacsinszki Péter, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának igazgatója számolt be az iskola őrséggel kapcsolatos tapasztalataikról. Elmondta, hogy az intézményükben a program indulása óta dolgozik iskolaőr, akinek munkáját és jelenlétének pozitív hatását az iskola közössége egyaránt nagyra értékeli. A résztvevők előadásokat hallhattak a nyári időszak kihívásairól, veszélyeiről, a táborozás és a nyári baleset megelőzés témáját Fenesiné Markovics Nóra rendőrszázad is ismertette, míg a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről dr. Katonáné Gombos Andrea rendőr alezredes tartott tájékoztatót. Kiemelt, hogy a gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni medencék vagy szabad vizek közelében, és fontos a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak is átismétlése is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalok legyenek elérhetők telefonon, mindig mondják el, hova mennek és mikor érkeznek haza, a szülők pedig jegyezzék fel a barátok és azok szüleinek elérhetőségét. A szakemberek hangsúlyozták a túlzott alkoholfogyasztás és kábítószerek veszélyeit, valamint azt, hogy a fiatalok ne fogadjanak el bódító hatású szereket és ne vezessenek, illetve üljenek be olyan járműbe, amelyet itt a sofőr vezet. Az iskola őrök a nyári időszakban is aktívan részt vesznek a gyerekek biztonságának erősítésében, több napközis táborban, valamint a rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor programjának lebonyolításában is közreműködnek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet. Igen.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, hogy többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani.

kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet, körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjánákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjánás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. A mai névnaposaink a Somák és a Kornélok, nekik nagyon boldog névnapot. Nekik is szóljon az első dal, jó reggelt mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor napindító tipje érkezik. Győzzük le a reggeli halogatást a pár másodperces szabály segítségével, amelyet Mel Robbins produktivitási tréner fejlesztett ki. A módszer arról szól, hogy amint eszünkbe jut egy elintézendő feladat, azonnal számoljunk vissza magunkban 5-től 1-ig, majd a számlálás végén a tehetetlenkedés nélkül vágjunk bele a munkába. Ez a villámgyors mentális trükk megszakítja az agy természetes kifogáskereső mechanizmusát. Ez volt a mai nap indító tip. Jó reggelt!

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a reggeli információs magazin műsor, és itt vannak a mai nap híres szülöttei. A ünnepli születésnapját a háromszoros Golden Globe díjas amerikai világsztár Tom Cruise, illetve szintén ezen a napon született a Forma 1 négyszeres német világbajnoki legendája. A ma születésnapját ünneplő Sebastian Vettelre is gondolhatunk. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokhoz. Once.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A következő óra is együtt telik, hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Rádiózzunk együtt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz. Az ellenzéki párt bírálta Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó Velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a Velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kiváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba vehetik a látogatók a budapesti Biodóm központi csarnokában megnyílt városi oázist. A fővárosi állat- és növénykerthez tartozó 4 évszakos közösségi térben a trópusi növények mellett egzotikus állatfajok, egy monumentális vízesés és mozgó őslény másolatok is várják a közönséget.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Napos idő várható, a nap második felében felhők zavarhatják a napsütést. Zápor néhol előfordulhat, az északi-északnyugati szél megérénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között is, ahol félpályás útlezárással kell számolni. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a 44-esen pedig Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Rajtul a második óránk, boldog névnapot a Somáknak és a Kornéloknak, őket Isten éltesse. Indul a második óránk is, akár nekik, akár pedig mindenkinek egy jó zenével, aki esetleg most indult útnak.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Társadalmi szélú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
4: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor hozza ma is a lendületet. Itt van egy kis érdekesség a reggeli rohanásban. A Békés Csabai Városháza patinás főtér épületét a neves építész Ibl Miklós tervezte korai romantikus stílusban, lehet, hogy nem is hallottak még erről. És az 1873-as átadás óta a belváros legfőbb építészeti díszínek számít. Ez volt a mai kis kitekintésünk, most pedig vissza a dalokra ismét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Napos idő várható, de a nap második felében felhők zavarhatják a napsütést. Zápor néhol előfordulhat. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a reggeli információs magazin műsor. A gazdasági beszámolók szerint hivatalosan is elindult az a hazai áruházi reform, amely az év végéig teljesen kivezeti a hagyományos papíralapú blokkokat akár a nagyobb üzletláncokban. A szabályozás értelmében a pénztárak automatikusan az új e-nyugta rendszert alkalmazhatnák, amely a vásárlói hűségkártyákhoz vagy egy azonnali QR kódos beolvasáshoz társítva közvetlenül a vevők digitális ügyfélkapujára és banki applikációjába küldhetnék a bizonylatot, hát várjuk majd ennek a megvalósulását. Most vissza a dologhoz, jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot lezárva. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, félpályás utazárásra kell számítani. A Gyula Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A látás az egyik legfontosabb érzékünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, amikor már romlást tapasztalunk. Pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük szemünk egészségét hosszú távon. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres szemvizsgálat. Akkor is érdemes évente ellenőriztetni a látásunkat, hogyha nem hordunk szemüveget. Sok szembetegség, például a zöldhályok, hosszú ideig tünetmentes és csak szűrés során derül ki. A mindennapokban különös figyelmet kell fordítanunk a képernyők használatára. A hosszú megszakítás nélküli monitorozás könnyen szemszárassághoz, fejfájáshoz és homályos látáshoz vezethet. Érdemes követni a 20-20-20 szabályt. 20 percenként nézünk el legalább 6 méterre, 20 másodpercre. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a terhelést. A megfelelő megvilágítás és a helyes testtartás szintén sokat számít. A táplálkozás is kulcs szerepet játszik a látás megőrzésében. Az A-vitamin, a lutein, az zeaxantin, valamint az omega-3 zsírsavak mind hozzájárulnak a szem egészségéhez. Ezeket megtaláljuk például a sárgarépában, a spenótban, a kelkáposztában, a tojás sárgájában és a tengeri halakban. Az antioxidánsok segítenek védeni a szem sejtjeit az öregedés és a környezeti hatások okozta károsodásoktól. Nem szabad megfeledkeznünk az UV védelemről sem. A napsugárzás hosszú távon károsíthatja a szemlencsét és a retinát, ezért erős napfényben mindig viseljünk UV-szűrős napszemüveget. Ha pedig poros vagy veszélyes környezetben dolgozunk, használjunk védő szemüveget, hogy elkerüljük a sérüléseket. Összességében tehát a látás megőrzése nem bonyolult, rendszeres ellenőrzés, tudatos képernyő használat, megfelelő tápanyag bevitel és a szemvédelme a környezeti hatásoktól mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hosszú időn át élesen lássuk a világot. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdett el az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, egy röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabb szabítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolországgal játszik a nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött és került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Napos idő várható, a nap második felében felhők zavarhatják a napsütést. Zápor néhol előfordulhat, az északi-északnyugati szél megérénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Dobozon több helyen aszfaltoznak, csak úgy, mint Sarkad és az országhatár között is, ahol félpályás útlezárással kell számolni. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a 44-esen pedig Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot ezért lezárnak. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Napos idő várható, de a nap második felében felhők zavarhatják a napsütést. Zápor néhol előfordulhat. Az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

Rocsoma Rádióban megszólalnak a legfrissebb zenei trendek. Válogatott dalok a közelmúltból.

0: az elmúlt 30 év legjobb zenei válogatását tőlünk kapja. Tegnap is a kedvencek. Ez a Csaba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
2: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csengi a csuanen, nendom, game, nendom,

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulóján. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
7: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz. Új nevekkel bővült a Coca-Cola Szív Fesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szív.org.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos, haver.
8: És ki mossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Reklámot hallottak.
12: I took the long road across the ocean.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma napos idő várható, de a nap második felében felhők takarhatják a napot. Zápor néhol előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 3-a péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Változások a Békés Csabai fogorvosi ellátásban. Rendőrök segítettek egy bajba került nyaraló családnak Gyulán. Ismét megnyitott a kapuit a népművészeti alkotótábor Békés Csabán. Pallagi sasfiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Parkban. Fogorvosi ellátást érintő döntéseket is hozott legutóbbi ülésén a Békés Csabai közgyűlés. Változások lépnek életben egy vegyes fogorvosi körzetben, valamint több iskolafogászati körzet működésében is. A testület döntés alapján közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére kötött szerződés dr. Simon Zsuzsannával. Július 1-től a körzet helyettesítését ifjabb dr. Kerekes Attila látja el. A rendelés azonban nem a Munkácsy utcában, hanem a Lencsés út 26 szám alatti rendelőben érhető el. A változások az iskolafogászati ellátást is érintik. A korábban dr. Simon Zsuzsanna által ellátott 20-as számú iskolafogászati körzet megszűnik. Az ide tartozó mintegy 500 gyermek, köztük a baptista és a katolikus általános iskola, valamint az evangélikus általános iskola alsó tagozatának tanulói a jövőben a 18-as számú iskolafogászati körzethez tartoznak, amely eddig a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Abel Technikum és Kollégium diákjait látta el. Változás várható a 19-es számú iskolafogászati körzetben is. Dr. Barta Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től már nem tudja vállalni a feladatot. A körzet ellátását jelenleg tartós helyettesítéssel dr. Barta Dániel biztosítja, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a feladatokat a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat a végleges megoldás érdekében pályázatot ír ki a 2027. január 1-től működő ellátás biztosítására. A csaknem 1600 diákot érintő körzethez megfelelő fogorvosi rendelőt is biztosítani kell, ezért a város több szempont figyelembe vételével keresi a legkedvezőbb megoldást. 37. alkalommal rendezte meg 5 héten át tartó nyári alkotótáborát a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. Az első héten a résztvevők a kosárfonás, a gyöngyfűzés és a tojásfestés hagyományos mesterségeivel ismerkedhettek meg. A tábor 5 héten keresztül ad lehetőséget arra, hogy a népi kézművesség különböző területeinek mesterei és tanítványai együtt dolgozzanak. A résztvevők elsajátíthatják a hagyományos technikákat, miközben a közösségi alkotás és a tudás átadás szerepét is megtapasztalhatják. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke Pál Miklósné elmondta, hogy a tábor legfontosabb célja a népi mesterségek tudásának továbbadása. Hozzátette, minden évben az ország számos pontjáról, sőt a határon túlról is érkeznek résztvevők, kezdők és haladók egyaránt. Kiemelt, hogy a népművészet olyan örökség, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni a következő nemzedékeknek. A kezdők az alapokat sajátíthatják el, míg a tapasztaltabb alkotók új technikákkal és tájegységek motivumvilágával ismerkedhetnek meg. A kosárfonás foglalkozásokon a résztvevők az egyszerűbb munkáktól a bonyolultabb fonási technikákig számos módszert kipróbálhatnak. A foglalkozás vezetője Kovács Zoltán kosárfonó, népi iparművész arról beszélt, hogy ennek a mesterségnek a szépségét az egyszerűség adja, valamint az, hogy természetes alapanyagból készülnek tartós és esztétikus használati tárgyak. A táborban a tojásírás hagyományos technikáját is elsajátíthatják az érdeklődők. Fekete Ildikó tojásíró elmondta, hogy a foglalkozások középpontjában a tulipán motívum áll, emellett a résztvevők gyimesi, háromszéki, sárközi és honti mintákkal is megismerkednek. Az alkotótábor 5. hete egy közös kiállítással zárul, ahol a nyár során készült népművészeti alkotásokat mutatják be.

0: Pallagi sorsfiókák gyűrűzését végezték el a közelmúltban a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szakemberei. Június 15-én a Cserebökény térségében kijelölt mintaterületen 8 fészekben összesen 16 fiókát gyűrűztek meg. További 5 fészeknél csak drónos ellenőrzést tudtak végezni, mert a fészkek elhelyezkedése vagy a fák állapota nem tette lehetővé a biztonságos megközelítést. Egy nappal később a Hódmezővásárhely környéki mintaterületen 7 fészekben összesen 17 fióka kapott jelölő gyűrűt. További 5 fészket itt is kizárólag drónnal ellenőriztek, mivel a fák megmászása nem volt biztonságos. A földák, óföldák és a marosleles külterületén ellenőrzött 3 fészek közül egy tudták elvégezni a gyűrűzést, ahol 3 fiókát jelöltek meg. A másik 2 fészek esetében csak drónos ellenőrzésre volt lehetőség. A szakemberek a fiókák bal lábára ornitológiai gyűrűt, jobb lábára pedig egy 3-jegyű azonosító kóddal ellátott színes jelölő gyűrűt helyeztek fel. A gyűrűzés során rögzítették a madarak biometriai adatait, köztük a karom, csüd és farokhozt, valamint a testtömeget, emellett DNS mintát is vettek. A fészkek közeléből köpeteket és genetikai vizsgálatokhoz szükséges tollakat is gyűjtöttek. Kellemetlen helyzetbe került egy Komárom-Esztergom vármegyéből érkezett család gyulai nyaralásának utolsó napján. Autójuk egy üzlet parkolójába rekedt, miután a területet a bolt zárását követően lezárták, a járműben pedig minden csomagjuk és kisfiú kedvenc plüssjátéka is bent maradt. A család hazautazás előtt még városnézést tervezett, ezért parkolt le az üzletnél. Amikor visszatértek, már nem tudtak kihajtani a lezárt parkolóból. A helyszínre érkező rendőrök megpróbálták felkutatni az ingatlan tulajdonosát, hogy kinyitassák a kaput, azonban ez nem járt sikerrel, mert az illetékes nem volt elérhető. A család később levélben mondott köszönetet a két intézkedő rendőrnek, Beleznai Krisztina és Szabó Alex rendőrőrmestereknek. Az édesapa azt írta, hogy a rendőrök nem csak a helyzet megoldásán dolgoztak kitartóan, hanem végig figyelmesen és türelmesen foglalkoztak kisfiúkkal is, aki nagyon megijedt a történtek miatt. Beszélgettek a gyermekkel, megnyugtatták, oldották a feszültségét, így a kisfiú a történtek végére már mosolyogva mesélt nekik. Az édesapa szerint különösen fontos élmény volt, hogy gyermeke megtapasztalhatta, a rendőrök nem csak a szabályok betartásában segítenek, hanem baj esetén emberséggel és segítőkészséggel is fordulnak az emberek felé. A család levelében megköszönte a két rendőr példamutató hozzáállását, türelmét és segítőkészségét, valamint azt írta, hogy munkájukkal méltón képviselték a rendőrséget. Több korábbi Békés Csabai játékos is klubot váltott a nyári átigazolási időszakban. Húsán György, Pusztai András és Vicien Ádám a labdarúgó NB3-ban szereplő Gyulai Termál FC-nél folytatja pályafutását, míg Pósár Dániel az élvonalbeli debreceni VS C-hez igazolt. A 29 éves Húsán György 2024-ben tért vissza a Békés Csaba 1912 előréhez, de az előző idény nagy részét egy súlyos térsérülés miatt kihagyta. A középpályás közel 107 mérkőzésre lépett pályára a csabai felnőtt csapatban, és 14 gólt szerzett. Szintén Gyulán folytatja Pusztai András, akinek pályafutását egy évvel ezelőtt súlyos sérülés hátráltatta. A 26 éves középpályás a 2023-2024-es szezonban kapott lehetőséget az előrében, most pedig ismét korábbi edzője Ekker Attila irányítása alatt dolgozhat. A Gyulai Termál FC új szerzeménye lett Vicien Ádám is. A védő 2015-ben mutatkozott be a Békés Csaba felnőtt csapatában, majd egy idényt az NB1-ben is meghatározó játékosként töltött. Később a Vasasnál, a Diós Györgynél és a Tisza Kécskénél is szerepelt, mielőtt visszatért Békés Csabára. Az elmúlt 2 szezonban 47 mérkőzéssel lépett pályára. Közben az is hivatalossá vált, hogy az NB1-es debreceni VSC szerződtette Pósár Dánielt. A rutinos kapus 2 időszakban is erősítette a Békés Csabát, az előző szezonban 22 bajnokin védett az NB2-ben. Debrecenben az első csapat keretéhez csatlakozik, emellett az akadémián kapusedzői feladatokat is ellát majd. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk 2 perces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolország játszik a nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött és került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
7: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutást Szenegál ellen, és bejutott a 8-at döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food,

0: Boston Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Bírlak, Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
8: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
9: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
10: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
11: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
12: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
13: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A tegnap és a ma kedvencei.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megyek kedvenc rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyíti is hoz. A kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyar Zabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyar Zabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolország játszik a nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött és került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossol-e?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
10: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
11: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
12: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
11: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.
0: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Rajtol a kívánság műsor, ma is hozom az üzeneteket, nem sokára egy jó zenével karöltve a következő pillanatokban a gondolatoké, tehát az éter. Rádiózunk együtt délután kettőig.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a kívánság műsor, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról, amihez azonnal csatoljuk is a következő dalunkat. Magdikának kívánok nagyon boldog születésnapot a 48. alkalmával, a kolléganői az egész munkahelyi kollektív aláírásával futott ez be. Köszönjük szépen az üzenetet, és nagyon boldog születésnapot kívánunk tehát a most érkező kedvenccel.

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor szól, és itt egy üzenet, amivel zárjuk is a mai Kívánság műsoros részét az délutáni találkozásunknak. Soma barátomnak szeretnék egy dalt küldeni, és üzenem neki, hogy boldog névnapot, és hogy biztos megünnepeljük a hétvégén. Kristóf írta ezt, Somának akkor nagyon boldog névnapot, és nem csak a Somáknak, a Kornéloknak is egyébként. Isten éltessen mindenkit, a Kívánság műsor pedig a végéhez ér, de hozom a jó zenét az üzenethez, és persze a folytatásban is az együtt rádiózást.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
7: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Erősebb széllökésekre, néhány felhőre lehet számítani. Holnap is majd az égen. A 27-30 fokos átlagok pedig a hétre berendezkedtek nagyjából. Úgy nézem az előrejelzésben. Hajnalban hűvösebb is lehet, 17 fokig is lemehet a hőmérőnknek a higanyszála. Egy jó nagy szellőztetés azért az éjszakai órákban jól jöhet a lakásnak. Ezt az órát zárom, de itt vagyok egészen délután 2-ig önnel.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyar Zabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyar Zabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabbítást jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolország játszik a nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött és került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, hallott-e már róla, hogy a napfénye 8 perc alatt ér el minket. Nem sokára ezt összegzem, majd rádiózzunk együtt.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zene és információs magazin műsor. Nem tudom, hallott-e már róla, hogy a napfénye 8 perc alatt ér el minket. A fény 300.000 km per másodperces sebességgel halad, de mivel a nap körülbelül 150 millió kilométerre van tőlünk, hát kell neki egy kis idő. Tehát amit most látunk az égen, az valójában a múlt 8 perccel korábbról. Hogyha a nap most kialudna, csak 8 perc múlva vennénk észre az űrben, még a fény is késik néha. Ez volt a mai érdekességünk.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk. Meg annyi jó dalt meghallgathattunk ma is délután együtt, és további jó rádiózást kívánok ezekkel, ugyancsak minden jót!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Véget ért Luka Modric páratlan világbajnoki pályafutása, a 40 éves horvát középpályás a Portugália elleni 2-1-re elveszített mérkőzésen játszotta utolsó világbajnoki találkozóját. Ezzel 20 évet felölelő világbajnoki karrierjére került pont. Modric 2006-ban mutatkozott be a tornán, 5 világbajnokságon összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, 1879 játékpercet töltött a pályán. A 2018-as világbajnokságon ezüstérmet és aranylabdát nyert, 4 évvel később bronzéremig vezette Horvátországot, az idei tornán is maradandót alkotott, Panama ellen 200. válogatottságát ünnepelte, Gána ellen pedig 40 évesen minden idők legidősebb játékosa lett, aki gólpasszt adott világbajnoki mérkőzésen. A portugálok elleni búcsú után Cristiano Ronaldo és több ellenfele is külön tisztelgett előtte, elismerve minden idők egyik legnagyobb horvát labdarúgójának pályafutását. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett, a Horvátország ellen értékesített 11-esével megszerezte 11. világbajnoki gólját, ezzel utolérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A 41 éves portugál klasszis 6. világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni találkozó pedig pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt. A jelenlegi mezőnyben továbbra is Lionel Messi vezeti a világbajnoki góllövő listát 19 találattal. Julian Nagels távozik a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A német szövetség pénteken jelentette be, hogy a világbajnoki búcsút követően a szakember benyújtja lemondását, miután a vezetők erre kérték. A németek hétfőn a legjobb 32 között 11-esekkel estek ki Paraguay ellen, így sorozatban a 3. világbajnokságukon maradtak el a várakozásoktól. A DFB első számú jelöltje az utódlásra Jürgen Klopp, aki a torna alatt szakkommentátorként dolgozik. Még 3 mérkőzést rendeznek a 8-döntőbe jutásért, magyar idő szerint pénteken 20 órától Ausztrália és Egyiptom találkozik, szombaton éjfélkor Argentina a zöldfoki szigetekkel játszik, hajnali 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia-Gána mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba 88.9-en, szép napot, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Én debreceni Ilona vagyok. Javaslom, ma ürítsük poharunkat Tom Cruise-ra, no meg a Somákra és Kornélokra, no meg mindazokra, akik éppen ma ünneplik születésnapjukat. Köszöntés, programajánló és érdekességek várnak ránk a kedvencek között. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsorma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Társadalmi szélú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a SEAL belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos SEAL Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
8: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
9: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
10: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
11: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
12: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
13: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
14: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban július 3-án. Ma van az acskómentes világnap. Civil kezdeményezésről van szó. Környezettudatossági esemény ez a globális mértékű műanyag szennyezés ellen. A műanyagpalackok mellett most már a nejlonzacskók és csomagolások használatával gyártjuk a legtöbb hulladékot. Ezeket az acskókat gyakran csak néhány percig, néhány óráig használjuk. Tegyük hozzá, fölöslegesen. Magyarországon fejenként évente állítólag 80 darab zacskót használunk el így, egyetlen egyszer. És szerencsére van helyette működőképes alternatíva, a biológiai lebomlással hasznosítható, komposztálható, kukoricakeményítőből készült műanyag táska és zacskó, ha csak lehet részesítsük azt előnyben. És ne csak ma, a zacskómentes világnapon. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: alone.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Véget ért Luka Modric páratlan világbajnoki pályafutása, a 40 éves horvát középpályás a Portugália elleni 2-1-re elveszített mérkőzésen játszotta utolsó világbajnoki találkozóját. Ezzel 20 évet felölelő világbajnoki karrierjére került pont. Modric 2006-ban mutatkozott be a tornán, 5 világbajnokságon összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, 1879 játékpercet töltött a pályán. A 2018-as világbajnokságon ezüstérmet és aranylabdát nyert, 4 évvel később bronzéremig vezette Horvátországot, az idei tornán is maradandót alkotott, Panama ellen 200. válogatottságát ünnepelte, Gána ellen pedig 40 évesen minden idők legidősebb játékosa lett, aki gólpasszt adott világbajnoki mérkőzésen. A portugálok elleni búcsú után Cristiano Ronaldo és több ellenfele is külön tisztelgett előtte, elismerve minden idők egyik legnagyobb horvát labdarúgójának pályafutását. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett, a Horvátország ellen értékesített 11-esével megszerezte 11. világbajnoki gólját, ezzel utolérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A 41 éves portugál klasszis 6. világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni találkozó pedig pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt. A jelenlegi mezőnyben továbbra is Lionel Messi vezeti a világbajnoki góllövő listát 19 találattal. Julian Nagels távozik a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A német szövetség pénteken jelentette be, hogy a világbajnoki búcsút követően a szakember benyújtja lemondását, miután a vezetők erre kérték. A németek hétfőn a legjobb 32 között 11-esekkel estek ki Paraguay ellen, így sorozatban a 3. világbajnokságukon maradtak el a várakozásoktól. A DFB első számú jelöltje az utódlásra Jürgen Klopp, aki a torna alatt szakkommentátorként dolgozik. Még 3 mérkőzést rendeznek a 8-döntőbe jutásért, magyar idő szerint pénteken 20 órától Ausztrália és Egyiptom találkozik, szombaton éjfélkor Argentina a zöldfoki szigetekkel játszik, hajnali 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia-Gána mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba 88.9-en, szép napot, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Ígérem, ma délután is hallgatunk olyat, ami visszavisz minket a régmúlt időkbe, no meg olyat, ami új, és már is a szívünkhöz nőtt. Egy órával ezelőtt beharangoztam, hogy Tom Cruise-ról biztosan mesélek, elérkezett az idő. Mesélek majd arról, hogyan vált hőssé egy hölgy szemében. De most jól nyissuk ki füleinket, hiszen szólnak a kedvencek. It's going down.

0: Tegnap is a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szim.org.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: things that I've got.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Ezt a kedvencet is szeretjük, úgyhogy hallgatjuk még. Ez a Csaba 88.9-en. Nyissuk ki gyorsan a kalendáriumot. 1806. július 3-án született Hosszúfalván Teleki Blanka grófnő. Reformpedagógus volt ő, a női egyenjogúságért küzdött. Budapesten nyitott intézetet azért, hogy művelt és a magyar nyelv, no meg magyar nemzet iránt elkötelezett úrilányokat neveljen. Ez volt az első lány nevelde. Szaktanárok tanították a hölgyeket az egyenjogúság szellemében. Emlékezzünk ma Teleki Blanka grófnő.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek között pedig program. A zene és a mozgás szerelmeseit várják Békésre a művelődési központba, a Senior Örömtánc foglalkozásra. A művelődési központban működő Senior Örömtánc foglalkozás főként az idősebb korosztály számára biztosítja a kíméletes mozgás lehetőségét, ám jó szívvel ajánlják mindenkinek. A mozgás mellett nem csak kiváló memóriatréning, hanem jó hangulatot, vidámságot, közösségi élményt is ad a résztvevőknek. A legújabb kutatások pedig bizonyítják, hogy hatékonyan előzi meg a depressziót, a demenciát és az Alzheimer-kór kialakulását. Javítja az életminőséget, tehát számtalan jótékony hatása van. A Senior Örömtánc foglalkozásokon nincs szükség táncpartnerre, sőt előzetes tánctudásra sem, csak egy kényelmes cipőre. Az órákat Baranyainé Imre Julianna, Senior Örömtánc oktató tartja. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Legnagyobb nyárzáró buli

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncertek, barátok, és mindez egy helyen. Július 10-e és 12-e között érkezik a Birlak Makói Sörfesztivál. Pénteken Zanzibar és Wachowski Live. Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: Kaisai.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Gulöröm.
13: Naponta elhangzó műsor.
12: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
13: Gólöröm!
12: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk.
10: Csaba Rádió. Mégis megy egy kedvenc rádiója.
14: Szép délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en, ahol Tom Cruise-t ünnepeljük. Azt olvastam róla, hogy a színész annyiszor megfordult már a felkelő nap országában, hogy a legnagyobb rajongói lettek. Október 10-ét Japánban kikiáltották a nemzeti Tom Cruise napnak. Nem jártam utána, hogy mennyire hiteles az adat, de érdekesnek érdekes. Segítőkészségéről is legendák szólnak, többek között például szemtanúja volt egyszer egy hölgy balesetének, akit elgázolt egy autó és súlyos sérüléseket szenvedett. A színész rögtön a segítségére sietett el kísérte a kórházba, ahol kiderült, a hölgynek nincs biztosítása. Tom Cruise-nak sem kellett több saját pénzéből állta a teljes ellátást. Boldog születésnapot kívánunk tehát Tom Cruise-nak!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Véget ért Luka Modric páratlan világbajnoki pályafutása, a 40 éves horvát középpályás a Portugália elleni 2-1-re elveszített mérkőzésen játszotta utolsó világbajnoki találkozóját. Ezzel 20 évet felölelő világbajnoki karrierjére került pont. Modric 2006-ban mutatkozott be a tornán, 5 világbajnokságon összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, 1879 játékpercet töltött a pályán. A 2018-as világbajnokságon ezüstérmet és aranylabdát nyert, 4 évvel később bronzéremig vezette Horvátországot, az idei tornán is maradandót alkotott, Panama ellen 200. válogatottságát ünnepelte, Gána ellen pedig 40 évesen minden idők legidősebb játékosa lett, aki gólpasszt adott világbajnoki mérkőzésen. A portugálok elleni búcsú után Cristiano Ronaldo és több ellenfele is külön tisztelgett előtte, elismerve minden idők egyik legnagyobb horvát labdarúgójának pályafutását. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett, a Horvátország ellen értékesített 11-esével megszerezte 11. világbajnoki gólját, ezzel utolérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A 41 éves portugál klasszis 6. világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni találkozó pedig pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt. A jelenlegi mezőnyben továbbra is Lionel Messi vezeti a világbajnoki góllövő listát 19 találattal. Julian Nagelsmann távozik a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A német szövetség pénteken jelentette be, hogy a világbajnoki búcsút követően a szakember benyújtja lemondását, miután a vezetők erre kérték. A németek hétfőn a legjobb 32 között 11-esekkel estek ki Paraguay ellen, így sorozatban a 3. világbajnokságukon maradtak el a várakozásoktól. A DFB első számú jelöltje az utódlásra Jürgen Klopp, aki a torna alatt szakkommentátorként dolgozik. Még 3 mérkőzést rendeznek a 8-a döntőbe jutásért, magyar idő szerint pénteken 20 órától Ausztrália és Egyiptom találkozik, szombaton éjfélkor Argentina a zöldfoki szigetekkel játszik, hajnali 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia-Gána mérkőzést rendeznek.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Második nyári hónapunk 3. napján, ez a Csaba 88.9-en. Bízom benne, kellemesen telik a délután. Hogy még kellemesebb legyen, csatlakozzunk egy mozgalomhoz. Állítólag július 3-án a Dobjel egy követ napot ünnepelhetjük. Ennek a napnak az a lényege, hogy az emberek kedves motiváló üzeneteket, vagy színes rajzokat festenek egy kis kőre, majd elhelyezik őket a város különböző pontjain. Aki megtalálja, annak a napját szebbé teszi. Szóval fogjunk ma egy kavicsot, fessünk rá valami szépet, vagy írjunk rá motiváló szavakat, és helyezzük el parkban, utcán, padon. Hát, ha megtalálja valaki, akinek ettől majd szebb lesz a napja. A mi délutánunkat a kedvencek dobják fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap szeles napos, gumajfelhős időre van kilátás, számottevő csapadék azonban sehol se várható. Hajnalban 13, míg holnap délután 29 fokra készülhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
9: 8 sörfőzde,
10: 80 különleges sör,
9: street food,
10: koncertek, barátok,
9: és mindez egy helyen.
10: Július 10-e és 12-e között érkezik a Beerlak Makói Sörfesztivál.
9: Pénteken Zanzibar és Wachowski Live.
10: Szombaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Party Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Beerlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
12: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz.
13: Új nevekkel bővült a Coca-Cola színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
16: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
17: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
18: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
19: Reklámot hallottak.
11: Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol most azt javaslom, készítsünk szörpöt, mert hogy van miből. Érik a cseresznye, a málna, a megy, és a kertekben ott a citromfű és a menta. Bármelyikből készíthetünk szörpöt. Receptet találunk a neten, de most következzék néhány alaptanács. Csak érett, egészséges, alaposan megmosott gyümölcsöt és csak tiszta helyről származó virágokat használhatunk. A gyógynövényeket, mint a menta és a citromfű, vagy a virágokat, mint a bodza és a levendula, érdemes hideg vízben egy teljes éjszakán át áztatni, hűtőben, így az aromák teljesen kioldódnak. Fontos még a szirup készítése. Sűrű szirupot főzünk vízből és cukorból, és ebbe kell majd forrón belekeverni a leszűrt gyümölcs vagy növényi levet. Amíg forró szörpöt pedig sterilizált üvegekbe kell tölteni, lezárni légmentesen, és aztán takarók között úgynevezett száraz dunzban kell hagyni, teljesen kihűlni. Előfordulhat, hogy ez egy-két napig eltart, de így lesz tartós. Próbálkozzunk, kísérletezzünk, mert hogy a saját készítésű dzsemek mellett a saját készítésű szörpök igazi élményt jelentenek. Nem csak most a nyári napokban, hanem majd télen is, amikor előveszünk egy-egy illatos üveget. Mi most előveszünk a kedvenceket, velük folytatjuk. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: Róla.
1: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
11: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
12: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: kaisai.hu.
15: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
16: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
17: Legnagyobb nyárzáró buli.

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: A VOSZ Békés megyei szervezete.
0: A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója.
5: Csaba Rádió.
6: A nyár legjobb zené. A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Szent Jakab havának harmadik napján. Július 3-án a Dicsérd meg a tükörképed napot ünnepeljük. Ez egy pozitív hangulatú ünnep. A lényege az, hogy ahelyett, hogy a hibáinkat keresnénk a tükörben, mondjuk valami őszinte dicséretet saját magunknak. Ez a nap a pozitív pszichológia mozgalomból indult ki a 2010-es évek közepén. Célja az önelfogadás növelése, az alacsony önbecsülés elleni küzdelem. Szóval ma, amikor a tükörbe nézünk, akkor mondjunk egy őszinte dicséretet. Mi a kedvenceket dicsérjük, ők sorakoznak.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba 88.9-en, szép délutánt mindenkinek. Július 3-a van az egyélbabot, a csokoládés ostya, azaz nápolyi napja, és ez a nap műanyagtáskától mentes nap. Kívánom, hogy minden nap legyen az, és minden nap szóljanak a kedvencek pont úgy, ahogyan szeretjük. Mondjuk ez a kérés akár már is valóra válhat. További szép délutánt kívánok a Csabával, viszont hallásra.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. Döntés előkészítő tanulmány készül a paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a budapesti közművek és a Műszaki Egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat

0: ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A pénteki játéknapon 3 mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Magyar idő szerint 20 órától Ausztrália és Egyiptom csap össze a 8-ad döntőbe jutásért. Szombat 0 órától a címvédő Argentina a torna egyik legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársasággal találkozik. 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia és Gána küzd a legjobb 16 közé kerülésért. A nap első mérkőzésén Egyiptomban továbbra is Mohamed Salah állapota a legnagyobb kérdés. A támadó combhajlító sérüléssel bajlódik, külön edzett a társaktól, de várhatóan pályára tud lépni. Az afrikaiak történetük során először jutottak el a kieséses szakaszba, ezért nagy szükségük lenne legnagyobb sztárjukra. Az ausztrálok sporttörténelmi sikerre készülnek, mert bár harmadszor jutottak túl a csoportkörön, egyenes kieséses VB mérkőzést még soha nem nyertek. A két válogatottat mindössze 2 hely választja el a FIFA világranglistán, ezért szoros összecsapás várható. Éjfélkor kezdődik a nap rangadója, amelyen Argentina a veretlenül továbbjutó zöldfoki köztársasággal találkozik. Az afrikai újonca csoportkörben Spanyolország és Uruguay ellen is pontot szerzett, de most a világranglista vezető és címvédő argentinok várnak rá. A zöldfokiak szerint nem Messi különőrzésére készülnek, hanem a saját játékukat akarják megvalósítani. A játéknap utolsó mérkőzésén Kolumbia és Gána csap össze Kansas City, ahol rendkívüli hőség is befolyásolhatja a játékot. A párharc külön érdekessége, hogy a gánai szövetségi kapitány Carlos Queiroz korábban Kolumbiát is irányította. A dél-amerikaiak veretlenül nyerték meg a csoportjukat, és jó formában várják az összecsapást, míg Gána az angolok elleni döntetlennel már megmutatta, hogy képes meglepetést okozni. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egyforgalmi sávot lezárva. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. Félpályás útlezárásra kell számítani. A Gyula Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi szabadtéri.hu.
6: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 3-a péntek van, a mai napon a Kornélok és a Somák ünneplik névnapjukat. A Kornél latin eredetű férfinév, jelentése somfa vagy szarv. A Soma a som növény nevéből származó régi magyar személynév, a nyelvújítás korában alkotott név szintén a som szóból, a Kornél magyarítására, abból a felvetésből kiindulva, hogy a Kornél egy somfa jelentésű szó származéka. A Soma nevet később a Samu és a Sámuel helyettesítésére is használták. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 3-a péntek van, a mai napon ünnepli 64. születésnapját. Tom Cruise, a világ egyik leghíresebb és legsikeresebb amerikai színésze és filmproducere, aki évtizedek óta a Hollywood élvonalába tartozik. Háromszoros Golden Globe díjas és pályafutása elismeréseként tiszteletbeli Oscar díjjal is kitüntették. Leginkább arról ismert, hogy akciófilmjeiben a legveszélyesebb kaszkadőr mutatványokat is saját maga hajtja végre. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Néldo Gézát hallják. Július 3-a péntek van, 129 évvel ezelőtt nyitották meg ünnepélyes keretek között a bécsi óriás kereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. A bécsi óriás kerék a bécsi Práter Vidám Park bejáratánál található Leopold Stadt szimbóluma. Ferenc József uralkodásának 50. évfordulójára épült, és azóta is működik. Építője Walter Bassett több nagyvárosban is épített már hasonló kereket, mint például Chicago, London vagy Párizs. A kerék 64,75 méter magas, átmérője 61 méter. Eredetileg 30 gondolája volt, azonban a II. Világháború után csak 15-öt helyeztek vissza, majd 1997-ben és 1991-ben teljesen átfestették, 2002-ben újabb gondolák kerültek vissza a kerékre, és éjjeli díszkivilágítást is kapott. A kerék számos filmben szerepelt, mint például a Harmadik ember, az 1987-es James Bond film A halálos rémületben, az 1995-ös Mielőtt fel kell a nap.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A pénteki játéknapon 3 mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Magyar idő szerint 20 órától Ausztrália és Egyiptom csap össze a 8-ad döntőbe jutásért. Szombat 0 órától a címvédő Argentina a torna egyik legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársasággal találkozik. 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia és Gána küzd a legjobb 16 közé kerülésért. A nap első mérkőzésén Egyiptomban továbbra is Mohamed Salah állapota a legnagyobb kérdés. A támadó combhajlító sérülése bajlódik, külön edzett a társaktól, de várhatóan pályára tud lépni. Az afrikaiak történetük során először jutottak el a kieséses szakaszba, ezért nagy szükségük lenne legnagyobb sztárjukra. Az ausztrálok sporttörténelmi sikerre készülnek, mert bár harmadszor jutottak túl a csoportkörön, egyenes kieséses VB mérkőzést még soha nem nyertek. A két válogatottat mindössze 2 hely választja el a FIFA világranglistán, ezért szoros összecsapás várható. Éjfélkor kezdődik a nap rangadója, amelyen Argentina a veretlenül továbbjutó zöldfoki köztársasággal találkozik. Az afrikai újonca csoportkörben Spanyolország és Uruguay ellen is pontot szerzett, de most a világranglista vezető és címvédő argentinok várnak rá. A zöldfokiak szerint nem Messi különőrzésére készülnek, hanem a saját játékukat akarják megvalósítani. A játéknap utolsó mérkőzésén Kolumbia és Gána csap össze Kansas Cityben, ahol rendkívüli hőség is befolyásolhatja a játékot. A párharc külön érdekessége, hogy a gánai szövetségi kapitány Carlos Queiroz korábban Kolumbiát is irányította. A dél-amerikaiak veretlenül nyerték meg a csoportjukat, és jó formában várják az összecsapást, míg Gána az angolok elleni döntetlennel már megmutatta, hogy képes meglepetést okozni. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Július 3-a péntek van, sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A mai napon ünnepli 88. születésnapját Rhoda Scott, világhírű amerikai hardbop és soul jazz zorgonista, akit a zenész világ és a közönség csak a Hammond orgona mezítlábas királynőjeként ismer. Különleges játéktechnikai védjegye, hogy koncertjein mindig mezítláb kezeli az orgona pedál sorát. Karrierje során szoros kapcsolatot ápolt Európával, különösen Franciaországgal és Magyarországgal. Rhoda Scott évtizedek óta a magyar közönség egyik legnagyobb kedvence, számos teltházas koncertet adott már hazánkban. Együttműködött Varnus Szavérral, több mint 30 éven át tartó legendás zenei barátság köti össze őket, közös koncertjeik hatalmas tömegeket vonzottak, 2025. júniusában a Dohány utcai zsinagógában adtak közös nagyszabású búcsú koncertet. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.
3: Gimme,

0: Ez a Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. július 3-a péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Változások a Békés Csabai fogorvosi ellátásban. Rendőrök segítettek egy bajba került nyaraló családnak Gyulán. Ismét megnyitott a kapuit a népművészeti alkotótábor Békés Csabán. Pallagi sasfiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Parkban. Fogorvosi ellátást érintő döntéseket is hozott legutóbbi ülésén a Békés Csabai közgyűlés. Változások lépnek életben egy vegyes fogorvosi körzetben, valamint több iskolafogászati körzet működésében is. A testület döntés alapján közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére kötött szerződés dr. Simon Zsuzsannával. Július 1-től a körzet helyettesítését ifjabb dr. Kerekes Attila látja el. A rendelés azonban nem a Munkácsy utcában, hanem a Lencsés út 26 szám alatti rendelőben érhető el. A változások az iskolafogászati ellátást is érintik. A korábban dr. Simon Zsuzsanna által ellátott 20-as számú iskolafogászati körzet megszűnik. Az ide tartozó mintegy 500 gyermek, köztük a baptista és a katolikus általános iskola, valamint az evangélikus általános iskola alsó tagozatának tanulói a jövőben a 18-as számú iskolafogászati körzethez tartoznak, amely eddig a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Abel Technikum és Kollégium diákjait látta el. Változás várható a 19-es számú iskolafogászati körzetben is. Dr. Barta Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től már nem tudja vállalni a feladatot. A körzet ellátását jelenleg tartós helyettesítéssel dr. Barta Dániel biztosítja, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a feladatokat a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat a végleges megoldás érdekében pályázatot ír ki a 2027. január 1-től működő ellátás biztosítására. A csaknem 1600 diákot érintő körzethez megfelelő fogorvosi rendelőt is biztosítani kell, ezért a város több szempont figyelembe vételével keresi a legkedvezőbb megoldást. 37. alkalommal rendezte meg 5 héten át tartó nyári alkotótáborát a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. Az első héten a résztvevők a kosárfonás, a gyöngyfűzés és a tojásfestés hagyományos mesterségeivel ismerkedhettek meg. A tábor 5 héten keresztül ad lehetőséget arra, hogy a népi kézművesség különböző területeinek mesterei és tanítványai együtt dolgozzanak. A résztvevők elsajátíthatják a hagyományos technikákat, miközben a közösségi alkotás és a tudás átadás szerepét is megtapasztalhatják. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke Pál Miklósné elmondta, hogy a tábor legfontosabb célja a népi mesterségek tudásának továbbadása. Hozzátette, minden évben az ország számos pontjáról, sőt a határon túlról is érkeznek résztvevők, kezdők és haladók egyaránt. Kiemelt, hogy a népművészet olyan örökség, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni a következő nemzedékeknek. A kezdők az alapokat sajátíthatják el, míg a tapasztaltabb alkotók új technikákkal és tájegységek motivumvilágával ismerkedhetnek meg. A kosárfonás foglalkozásokon a résztvevők az egyszerűbb munkáktól a bonyolultabb fonási technikákig számos módszert kipróbálhatnak. A foglalkozás vezetője Kovács Zoltán kosárfonó, népi iparművész arról beszélt, hogy ennek a mesterségnek a szépségét az egyszerűség adja, valamint az, hogy természetes alapanyagból készülnek tartós és esztétikus használati tárgyak. A táborban a tojásírás hagyományos technikáját is elsajátíthatják az érdeklődők. Fekete Ildikó tojásíró elmondta, hogy a foglalkozások középpontjában a tulipán motívum áll, emellett a résztvevők gyimesi, háromszéki, sárközi és honti mintákkal is megismerkednek. Az alkotótábor 5. hete egy közös kiállítással zárul, ahol a nyár során készült népművészeti alkotásokat mutatják be.

Pallagi sosfiókák gyűrűzését végezték el a közelmúltban a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szakemberei. Június 15-én a Cselebőkény térségében kijelölt mintaterületen 8 fészekben összesen 16 fiókát gyűrűztek meg. További 5 fészeknél csak drónos ellenőrzést tudtak végezni, mert a fészkek elhelyezkedése vagy a fák állapota nem tette lehetővé a biztonságos megközelítést. Egy nappal később a Hódmezővásárhely környéki mintaterületen 7 fészekben összesen 17 fióka kapott jelölőgyűrűt. További 5 fészket itt is kizárólag drónnal ellenőriztek, mivel a fák megmászása nem volt biztonságos. A földák, óföldák és a maroslelek külterületén ellenőrzött 3 fészek közül egyben tudták elvégezni a gyűrűzést, ahol 3 fiókát jelöltek meg. A másik 2 fészek esetében csak drónos ellenőrzésre volt lehetőség. A szakemberek a fiókák bal lábára ornitológiai gyűrűt, jobb lábára pedig egy 3-jegyű azonosító kóddal ellátott színes jelölő gyűrűt helyeztek fel. A gyűrűzés során rögzítették a madarak biometriai adatait, köztük a karom, csüd és farokhozt, valamint a testtömeget, emellett DNS mintát is vettek. A fészkek közeléből köpeteket és genetikai vizsgálatokhoz szükséges tollakat is gyűjtöttek. Kellemetlen helyzetbe került egy Komárom-Esztergom vármegyéből érkezett család gyulai nyaralásának utolsó napján. Autójuk egy üzlet parkolójába rekedt, miután a területet a bolt zárását követően lezárták, a járműben pedig minden csomagjuk és kisfiúk kedvenc plüssjátéka is bent maradt. A család hazautazás előtt még városnézést tervezett, ezért parkolt le az üzletnél. Amikor visszatértek, már nem tudtak kihajtani a lezárt parkolóból. A helyszínre érkező rendőrök megpróbálták felkutatni az ingatlan tulajdonosát, hogy kinyitassák a kaput, azonban ez nem járt sikerrel, mert az illetékes nem volt elérhető. A család később levélben mondott köszönetet a két intézkedő rendőrnek, Beleznai Krisztina és Szabó Alex rendőrőrmestereknek. Az édesapa azt írta, hogy a rendőrök nem csak a helyzet megoldásán dolgoztak ki, hanem végig figyelmesen és türelmesen foglalkoztak kisfiúkkal is, aki nagyon megijedt a történtek miatt. Beszélgettek a gyermekkel, megnyugtatták, oldották a feszültségét, így a kisfiú a történtek végére már mosolyogva mesélt nekik. Az édesapa szerint különösen fontos élmény volt, hogy gyermeke megtapasztalhatta, a rendőrök nem csak a szabályok betartásában segítenek, hanem baj esetén emberséggel és segítőkészséggel is fordulnak az emberek felé. A család levelében megköszönte a két rendőr példamutató hozzáállását, türelmét és segítőkészségét, valamint azt írta, hogy munkájukkal méltón képviselték a rendőrséget. Több korábbi Békés Csabai játékos is klubot váltott a nyári átigazolási időszakban. Húsán György, Pusztai András és Vicien Ádám a labdarúgó

0: azonban 47 mérkőzésre lépett pályára. Közben az is hivatalossá vált, hogy az NB1-es debreceni VSC szerződtette Póse Dánielt. A rutinos kapus két időszakban is erősítette a Békés Csabát, az előző szezonban 22 bajnokin védett az NB2-ben. Debrecenben az első csapat keretéhez csatlakozik, emellett az akadémián kapusedzői feladatokat is ellát majd. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában, Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Július 3-a péntek van, jöjjön most ismételten egy születésnapos. Sebastian Vettel a mai napon ünnepli 39. születésnapját. Ő egy négyszeres Formula 1-es világbajnok, német autóversenyző, a sportág történetének egyik legsikeresebb pilótája. A Forma 1-es bajnoki címeket zsinórban négyszer 2010 és 2013 között hódította el a Red Bull Racing csapatával, amivel máig ő a legfiatalabb egyszeres és négyszeres világbajnok. Pályafutása során 53 futamgyőzelmet és 57 pole pozíciót szerzett. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a leges legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes pénteket kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A portugál szövetségi kapitány Roberto Martínez szerint gyerekes dolog összehasonlítani Cristiano Ronaldo-t Messivel és Haalanddal a világbajnokságon. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez határozottan visszautasította azokat a kritikákat és felvetéseket, amelyek Cristiano Ronaldo játékperceit Messiéhez vagy Haalandéhoz hasonlítják a világbajnokságon, miután csak gól nélküli döntetlent játszottak Kolumbiával a csoportkör utolsó fordulója. Míg Messi és Haaland már pihenőt kapott az utolsó fordulóban, mivel válogatottjaik már korábban biztosították helyüket a legjobb 32 között, addig a 41 éves Ronaldo egymás után a harmadik VB meccsén is a kezdőcsapatban kapott helyet, és végigjátszotta a Kolumbia elleni 0-0-ra végződött találkozót. Nem hasonlítjuk össze őt más csapatok játékosaival, ez gyerekes dolog lenne. Cristiano hozzá van szokva ahhoz, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Ez sokkal inkább a mentális erő, a taktikai fegyelem és a támadó játékukban a területek megnyitásának kérdése. Cristianónak nem jelent problémát a 90 perc végigjátszása, meg lehet, hogy a következő meccsen változtatni fogunk, de ez bármelyik másik játékosra is igaz. Már 21 mezőnyjátékost pályára küldtünk, így megosztjuk a perceket, fakad ki a szövetségi kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
7: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a Karosszékek Szövetségi

0: kapitányainak.
1: Gólerőm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a 8-at döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Mégis megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Élő népművészet időutazás a Békés megyei könyvtárban. Megemlékezést tartottak a kuláküldözés áldozatairól. Áramkimaradás bénította Békés Csaba belvárosát a hőség miatt. Két napig a csabaiaké lesz a főtér. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár hétfőtől igazi időutazásra hívja a látogatókat. Megnyílt az Élő népművészet című kiállítás, amely a Délalföld és a Vajdaság legszebb népi alkotásait mutatja be. A tárlat nem csak a hagyományok és a népművészet kedvelőinek kínál különleges élményt, hanem mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni őseink mesterségeit és kézműves kultúráját. A rangos sereg szemle számokban is lenyűgöző, az országos pályázatra közel 1800 alkotás érkezett, ezek közül a szakmai zsűri 1200 munkát válogatott be a bemutatásra. A közönség ezeket láthatja Békés Csabán egészen július 31-ig. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke kiemelte, hogy a kiállításon szemedgyönyörködtető hímzések, fafaragások, fazekas munkák, népi ékszerek, viseletek és díszes lószerszámok is helyet kaptak. Elmondása szerint minden egyes tárgy egy-egy történetet mesél el a Kárpát-medence hagyományairól, és azt is bizonyítja, hogy a népművészet ma is élő, folyamatos megújuló kulturális örökség. Az Élő népművészet kiállítás sorozatot 3 évente rendezik meg, és már a hazai népi kézművesség egyik legrangosabb bemutatójává vált. Az alkotások egyszerre őrzik a több száz éves motívum kincset és jelenítik meg a mai mesterek egyéni alkotói világát. A szervezők szerint a tárlat kiváló családi program a nyári szünetben. A gyerekek testközelből ismerhetik meg azokat a tárgyakat és mesterségeket, amelyekkel eddig legfeljebb a tankönyvekben találkoztak, míg a felnőttek újra felfedeztetik a délalföldi és a vajdasági népi kultúra páratlan értékeit. Június 29-e Péter Pál napja 2012 óta a kuláküldözés idején tönkretett gazdák emléknapja. Az országgyűlés ekkor nyilvánította a parasztság hagyományos ünnepét a meghurcolt gazdák előtt tisztelgő nappá, amely egyben a betakarítás kezdetét is jelképezi. Az emléknap célja, hogy a következő nemzedékek is megismerjék, kik voltak azok a gazdák, akiket kuláknak bélyegeztek, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül. A megemlékezés arra figyelmeztet, nem merülhet feled azoknak a büntetlenül megalázott, nincstelenített, sőt sok esetben kivégzett embereknek a szenvedése, akik a korszak kegyetlen üldöztetésének áldozatai lettek. Az év egyik legmelegebb napján Szarvas Péter polgármester, Bálint József alpolgármester, dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. Kis Gyula aljegyző főhajtással és koszorúval rótta le tiszteletét a kuláküldözés áldozatainak emléktáblájánál. A városvezetés közösségi oldalán azt írják, a megemlékezés a magyar parasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetés áldozataira irányítja a figyelmet. Hétfő este elsötétült Békés Csaba belvárosa. Nem működtek a klímák, nem lehetett lámpát kapcsolni, és a tévékészülékek sem indultak el, így a labdarúgó világbajnokság mérkőzését se is sem tudták követni. A város több utcát érintő áramkimaradásáról 19 óra után érkezett az első bejelentés, a Vlasi sétányról közölte az MVM. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfelhasználás miatt túlmelegedés okozott meghibásodást abban a transformátor állomásban, amely a Bartók Béla út, a Petőfi utca, az Andrássy út és a Lepény Pál utca környékét látja el. A hibát a bejelentés után azonnal elkezdték elhárítani, az átlagosan másfél órán belül, és átlagosan másfél órán belül helyreállították a szolgáltatást. Az MVM szakemberei elmondták, hogy a szélsőséges időjárás és a fogyasztási szokások együttes hatása miatt az aktuális áramigény nem jelezhető előre teljes pontossággal. Hangsúlyozták, hogy a fogyasztók sokat tehetnek a rendszer terhelésének csökkentésért, az esti csúcs terhelési időszakban érdemes csak a feltétlenül szükséges berendezéseket működtetni. Kiemelték, hogy a nyári hőhullámok idején különösen fontos a tudatos energiahasználat. A nagy teljesítményű háztartási gépeket, mint a mosógépet, mosogatógépet célszerű nem a csúcs időszakban elindítani. A klímák esetében pedig a 25-26 Celsius fokos beállítás nem csak megfelelő komfortot ad, hanem jelentősen mérsékli az energiafelhasználást is.

0: Békés Csaba főtere június 4-én és 5-én ismét a Csaba napnak ad otthont. A szervezők szerint ez a két nap 2026-ban is a csabaiakról szól, a programok pedig minden korosztályt. A programokra pedig minden korosztályt várnak. A rendezvény ingyenes, és a hagyományokhoz híven idén sem marad el a Csaba szelet és a csabai kolbász kóstoltatása. A programok szombaton és vasárnap délután kezdődnek, a Népművészeti Egyesület közreműködésével 16 és 19 óra között hagyományőrző játszótér várja a családok. Szombaton 4 órakor indul a Drumsters Dobshow a Korzó térről, 17:30 pedig a Csaba szeretet osztják. Ezt követi Döge Csaba és Szilágyi Attila gyermekműsora, majd 19 órakor kolbászkóstoló kezdődik a Kolbászklubbal. A Városháza előtt este 7 óra és 8 óra között Grünwald Norbert bűvész sója szórakoztatja a közönséget, este 8-tól pedig a Mentol zenekar Hungária sója zárja majd az estét. Vasárnap délután 4-től a Szélműves zenekar muzsikál az Andrássy úton, szintén a Korzó térről indulva. 17 órakor a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja veszi kezdetét a Városháza előtt, miközben Szapanos Ádám bűvész szórakoztatja a főtéren összegyűlt közönséget. Este 6 órakor Kolbász újra töltve címmel Morzsa Parti várja az érdeklődőket a Kolbászklubbal, majd este 8 óra után a Jókai Színház Dal Éjjáink című műsora zárja majd a Csaba napot. Békés Csabán a Városháza dísztermében tartották a Semmelweis napi ünnepséget, ahol több egészségügyi dolgozó munkáját ismerték el. A Békés Csaba egészségügyéért kitüntetést idén dr. Forvit József és dr. Tajbani Zoltán kapta. Szarvas Péter polgármester köszöntőiben arról beszélt, hogy azoknak a szakembereknek mondanak köszönetet, akik a nehézségek ellenére is folyamatosan biztosítják a csabaiak ellátását. Dr. Becsei László főigazgató hangsúlyozta, az egészségügyben dolgozni hivatás, ahol a szakemberek a legnehezebb pillanatokban is jelen vannak a betegek mellett. Az ünnepségen átadták a Békés Csabai hűségdíjakat is, amelyeket több évtizedes szolgálatért vehettek át háziorvosok és szakdolgozók. A Réti Pál emlékérmet dr. Tóth Zsolt főorvos kapta, aki közel 4 évtizeden át dolgozott a Békés Csabai kórházban. Elismerést kapott Püskiné Kölejresi Erzsébet főnővér is, aki több mint 25 éve dolgozik az egészségügyben és kiemelkedő szakmai munkát végez. A Semmelweis nap része volt a rendszeres víradók köszöntése is, akik erkölcsi és anyagi elismerést kaptak önzetlen segítségükért. A Békés megyei rendőrségi nyugdíjasok egyesülete fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte, amely nem csak az idő múlását jelenti, hanem a közösen megélt értékek, az összetartozás és a szolgálat iránti elkötelezettség megerősítését is. Az egyesület negyed évszázada ápolja mindazt, ami a rendőri hivatás alapját adja. Június 30-án a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője Vörös Ferenc rendőrdandártábornok zászlót adományozott a közösségnek, elismerve az egyesület munkáját és közösségépítő szerepét. Az ünnepségen a dandártábornok soron kívül előléptette Tóth József, nyugalmazott rendőrfőtőzsőrmestert rendőrzászlóssá, elismerve az egyesületben végzett példaértékű munkáját. Szent György szobrot adott át Rácz Mihály nyugalmazott rendőrezredesnek az egyesület elnökének, emléktárgyat pedig Darvasi Jánosné nyugalmazott rendőrfőtőzsászlósnak és Herceg Istvánné nyugalmazott közalkalmazottnak. A jubiláló tagok közül Budai László nyugalmazott rendőrfőtőzsászlós a 75. születés napja alkalmából kapott emléktárgyat Havasi Zoltántól, még Tímár József nyugalmazott rendőrfőtörzszászlóst a 70. születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrfőkapitány köszöntötte.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainerix tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy vanonban, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell és az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainerix képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainerix módszertan is, vagy,
3: igen.
2: vagy ez egy bekövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is Ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a vanonban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények. És hogy a nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy 10 feladatot kell megcsinálni, amely egy pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képesség, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainerix programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egy fajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, először beszélgetünk, mint

Ugye a Brain Elixirom, ami 90-900 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek,

a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy hát majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: Most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösír Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

mi, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek örömen

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Többen, nekem örökkére csorog az éremben.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: ez a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: nekem elfogni.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.